0: veszíted.
1: So you have this beautiful yoga in daily life.
0: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
1: Use it.
0: Használd.
1: Or with your criticized, lose it.
0: Vagy pedig elveszíted.
1: Finished.
0: Vége.
1: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
0: Egy tónál sétálok.
1: And when fish say,
0: egy hal így csinál.
1: I said, oh, I know you are here.
0: És mondom, hogy igen, ismerlek téged. Mm.
1: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
0: Más valaki meg horoggal kihalásza.
1: And this fish said,
0: azt mondja a hal.
1: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
0: Guruji, Guruji panaszkodik a hal, én meg azt mondom, most nem az én kezemben
1: van. Because if I will tell this man, he will not give you up.
0: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
1: And all of your throat is destroyed.
0: És már különben is a torkod megsebesült.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: But the pain is not doesn't matter.
0: De a fájdalom.
1: That is the main thing is that the pain.
0: A fájdalom.
1: And pain is what we call the punishment.
0: A fájdalom az büntetés.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: If you believe or not, but I believe.
0: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
1: And Guruji used to say.
0: Guruji azt mondotta.
1: Next to God.
0: Isten után.
1: Is a doctor.
0: Jön az orvos.
1: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
0: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
1: May doctor cannot heal you.
0: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
1: But this medicine which doctors have made this medicine.
0: De az a orvosság.
1: Blood the pain killers.
0: A fájdalomcsillapító.
1: It will kill many things others in the body also.
0: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
1: pain killer. But at the present you have no more pain.
0: De nem lesz fájdalmad.
1: That is like a liberation.
0: Olyan ez, mint a felszabadulás.
1: So doesn't matter how doctors are doing.
0: Nem számít, mit tesz a doktor.
1: Some people say doctors are like a butcher.
0: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
1: But they are not.
0: De nem.
1: Every doctor, 99.9, they want to heal
0: your. Az orvosok 99,9.
1: And make your pain less.
0: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
1: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
0: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
1: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
0: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés, megszünteti.
1: And it can come back.
0: Visszajöhet.
1: Till last minute, seconds.
0: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
1: When the soul goes out and you open your mouth. Pah!
0: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
1: Then God said, now you are in moksha, Hari Om.
0: Akkor most a moksába vagy, Hari Om.
1: As long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: You may do one karma again.
0: Megint csinálhatsz valami karmát.
1: So you cannot come to that moksha. That's it.
0: Nem juthatsz a moksába.
1: So as long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: Enjoy your body.
0: Élvezd a tested.
1: Live very beautiful life.
0: Él jó életet.
1: Eat good sattvic food.
0: Egyél szattvikus ételt.
1: Be kind to all creatures.
0: Legyél kedves minden élőlényhez.
1: Loving to the all humans.
0: Szeress minden embert.
1: Loving means not that you hug now.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
1: I go to the web in Szombathely.
0: Elmentem Szombathelyre.
1: And I love everyone.
0: Mindenkit szeretek.
1: And someone is coming, I said, I love you.
0: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
1: So love means not that you must go and hug.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
1: We send them our blessings.
0: áldásunkat küldjük.
1: Our humble thought.

0: thoughts,
1: alázatos gondolatokat,
0: etc.
1: És így tovább.
0: So karma,
1: karma
0: is not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama is rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: Egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, and you have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay. In 2 months, you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months, he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam, ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there's one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death,
1: halál után,
0: if I have to born again,
1: ha megint meg kell szülessek,
0: Gurudev,
1: ó Gurudev,
0: let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story is very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there in one village.
1: Egy faluban,
0: and very spiritual family,
1: egy nagyon spirituális család volt,
0: and one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife,
1: a család, a feleség,
0: she ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: She, her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férje, a gyerekek, az egész család.
0: Some people, they are families destroying.
1: Vannak emberek,

0: akik nem szeretik a családot.
1: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
0: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco.
1: Other girl is in Johannesburg.
0: Az egyik lány Johannesburgban.
1: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
0: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
1: And husband is in somewhere Middle East.
0: A férfi az valahol Közel-Keleten.
1: And wife is in Italy.
0: És a nő meg Olaszországban.
1: Very joint families.
0: Ez egy család.
1: So try to stay in your country.
0: Próbálj a te országodban megmaradni.
1: Try to stay for your families.
0: A családoddal maradni.
1: Your culture, your friends.
0: A te kultúrádban, barátaiddal.
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: That's called the United Families.
0: Ez a egyesült család.
1: But nowadays there's no education.
0: Manapság nincs nevelés.
1: For the family love.
0: A családi szeretetre.
1: Nowadays is only education for the money love.
0: Most csak a pénz szeretetére
1: go
0: nevelnek.
1: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
0: Szerez ilyen olyan címeket.
1: And maybe time will come.
0: Lehet eljön az idő.
1: You have only right to give the birth to the child, that's all.
0: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
1: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
0: Megszülöd a gyereket, és már el is megy, hurry
1: home. And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
0: Vannak ilyen emberek.
1: Officially.
0: Hivatalosan.
1: Therefore, we should remain with the families.
0: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
1: So in this big family,
0: ez a nagy család a történetben.
1: One sadhu, one saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And they asked for satsang.
0: Satsangot kértek tőle.
1: And also of course gave good meal.
0: És adtak neki enni.
1: And all were sitting and listening satsang. So silent.
0: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
1: In English they said.
0: Angolul azt mondjuk.
1: Pin silent.
0: Hogy teljes csend.
1: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
0: 2 óra múlva a Swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
1: So he went.
0: Elment.
1: And the whole family is still sitting there.
0: És tovább ott ül a család.
1: And the house boss.
0: És a főnöke a háznak.
1: Grandmother.
0: A nagymama.
1: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
0: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
1: but
0: is tudatos.
1: But still you will say, grandmother, can we do this?
0: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
1: And she will say, what is that? I don't know.
0: Nem tudom, miről van szó?
1: No, mother, only you give blessing.
0: Csak add áldásod, kérlek.
1: So we do adore our ancestors.
0: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
1: Like in the Pitraloka.
0: Mint a Pitralókában.
1: The many souls are hanging there.
0: Ott lóg sok lélek.
1: Like hanging in the tree, like Batman.
0: Mint ahogy a Batman, a denevéren ember
1: yeah,
0: lóg a fán.
1: They are hanging on like this. This is the Pitraloka.
0: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
1: So this grandmother said.
0: Azt mondja ez a nagymama.
1: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
0: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
1: And what they said it, ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
0: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
1: It was the diamonds raining.
0: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égből.
1: The raining of the diamonds.
0: Gyémánt eső.
1: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
0: Ez azt jelenti, hogy a szatszang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
1: So they may say, how we are lucky.
0: Milyen szerencsések vagyunk.
1: Blessed.
0: Áldottak.
1: How rich we are now.
0: Milyen gazdagok lettünk.
1: Because it was the sadhu saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And diamonds was worshipping.
0: És gyémántokat hozott.
1: Wall to wall. They had one other some person in the house.
0: Háztól házig volt egy másik ház.
1: And that one what we call the prostitute.
0: És ott meg volt egy prostituált.
1: And she listened.
0: Ő meghallgatta.
1: Sadhu comes.
0: Jön a sadhu.
1: Diamonds raining.
0: Gyémántok esnek.
1: And I am so much do bad karmas, I don't know.
0: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
1: And even I don't have one diamond.
0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sadhu.
1: That I will have diamonds also.
0: És akkor nekem is jut gyémánt.
1: She went to search some sadhu.
0: Elment keresni a sadhut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sadhut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going into forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sadhu.
1: And she said, this is a great sadhu.
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: This must be great guru.
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, Maharaji.
0: Maharaji. Swamiji.
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: Hey Prabhu.
0: Ó, Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek, halld meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, don't disturb me.
0: Azt mondja a férfi, ne zavarj.
1: I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in Gujarat, beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to cool. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: Nő megnézi.
1: And again looking up. He said, what happened?
0: Mi történt, kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is that something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában.
1: One beggar sadhu came.
0: Jött egy koldus sadhu.
1: And as long as he was in this house.
0: És amíg abba a házba volt.
1: The diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapas jogi vagy.
1: And already it's 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
1: Is it? Oh, yes.
0: Aha.
1: Let me eat.
0: Hadd egyek, mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a szádu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bhakták és azok a száduk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room.
0: Ha tovább maradnék a szobádban,
1: it will not come the diamonds, but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye-bye.
1: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz szannyászivá, guruvá, tapasztja szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian száduk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával.
1: But with that inner qualities.
0: Hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come, we should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said.
0: Először azt mondják.
1: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health, we have to do, first we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call three qualities.
0: A három minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: magunkhoz? How food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these five different kind of food.
0: Ötféle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water,
0: víz,
1: the earth,
0: föld,
1: all this
0: mindez,
1: is nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living 200 years,
0: 200 éves,
1: that's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called Ayu.
0: Az a te ayud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz.
1: We need spot medicine.
0: Szükség van az azonnali orvoslásra.
1: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
0: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
1: You know what means spot?
0: Tudod, mi az a hely?
1: Who knows? Hand up.
0: Tegye föl a kezét.
1: Okay, very good. Spot means you have accident.
0: Van egy baleset.
1: And you are broken many bones.
0: Sok csontod eltörik.
1: And pain.
0: Fájdalom.
1: Now Ayurveda will come.
0: Most jön az Ayurveda.
1: It will not help so much.
0: De az nem sokat segít.
1: But allopathic doctor will come.
0: De az allopatikus orvos jön.
1: And give injections.
0: Ad injekciót.
1: And then even he will put hand like this and like that, no pain. And bring in the hospital.
0: És már nem fáj.
1: That is spot medicine.
0: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
1: Or you take Ayurveda.
0: Vagy Ayurvédát
1: but
0: csinálsz.
1: But you have to suffer.
0: De akkor szenvedsz.
1: And you will die on the spot.
0: És meghalsz azonnal, sürgősen.
1: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
0: Kedvesem.
1: One hand.
0: Egyik kéz.
1: And the second hand.
0: És a másik.
1: Ayurveda.
0: Ayurveda.
1: Allopathic.
0: És az allopátiás.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: That this science.
0: Ez a tudomány.
1: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
0: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
1: Any kind of medicine you get from the allopathic.
0: Bármilyen allopátiás orvosság.
1: It has a name, what you call the the language Latin.
0: Latin nyelven, Latin is.
1: And Ayurveda Sanskrit.
0: És a Ayurveda meg Sanskrit.
1: But when you compare, both are the same.
0: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
1: So that is also coming from Ayurveda.
0: Az is az Ayurvédából jön.
1: But it is manipulated in different things.
0: De másképp manipulálják.
1: So better to eat kezelik. The normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
0: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
1: That's it.
0: Erről
1: when you
0: szó.
1: Don't get a proper guru,
0: ha nincs megfelelő gurud,
1: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
0: Akkor legalábbis
1: sing the bhajan.
0: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
1: Or some mantras.
0: Vagy mantrát.
1: Or some kirtans.
0: Kirtant.
1: Have something, it will hold you.
0: Mert az megtart téged.
1: And you will come there.
0: És eljutsz majd oda.
1: Understand?
0: Értitek?
1: The diamonds washing, the brushy, brushy.
0: Esnek a gyémántok.
1: Diamonds. What is that?
0: Mi
1: diamonds
0: az?
1: Of the wisdom.
0: A bölcsesség gyémántja.
1: Every word from your mouth, sweet words.
0: Az a édes szavaid.
1: You said, my dear, my darling.
0: Kedvesem.
1: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
0: De ne mondd a feleségednek.
1: Then she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
0: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
1: Get out of my kitchen.
0: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
1: so,
0: menj ki a konyhából.
1: You must know the temperament.
0: Tudnod kell a temperamentumát.
1: Situation.
0: Meg a helyzetet.
1: So where, what we should do.
0: Mikor mit tegyünk?
1: That's it. You know, we you know very well.
0: Nagyon jól tudjuk.
1: The man is a man.
0: A férfi férfi.
1: Doesn't matter, please. Let me for 1 minute let be the man, the best.
0: Egy percig.
1: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
0: Ő neki agya van, dönt.
1: Wife is not there. Wife have no work there here.
0: A feleségnek itt nincs.
1: But wife is the neck.
0: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség a nyak.
1: Man have nothing, no power with the neck.
0: A férnek nincs nyaki ereje.
1: So, man decides.
0: A férfi dönt.
1: But wife will say yes or no.
0: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
1: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
0: Az egész agy a feleség kezében van.
1: Yes. So if she said, if she don't move at all,
0: ha a nő nem mozdul,
1: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
0: Az Ida és a Pingala.
1: Intellect and the heart.
0: Az intellektus és a szív.
1: Together have to come.
0: A kettő együtt kell legyen.
1: And so in this body.
0: Ebben a testben.
1: God have made that, what Holy Guruji said.
0: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Ó, sadhu testvérem.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlya védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranádi.
1: A Vajranádi a negyedik.
0: And that Vajranádi is that means the in the whole body as immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranádi.
1: Ha nincs erő a Vajranádiban.
0: And therefore Vajranádi and Vajranádi also known as Bank Nál.
1: Úgy is hívják Bank Nál.
0: So Nál means a pipe.
1: A Nál az egy cső.
0: Bank Nál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the banknál.
1: De be kell lépél a banknádba.
0: Then you will find, you will search banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this banknál,
1: ebből a banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga,
1: ha megértjük a jóga tudományát,
0: and yogic anatomy,
1: a jogikus anatómiát,
0: that is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az emberiség.
0: But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, siddha yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies. and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana,
1: prana apana,
0: from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57 years my yoga work
1: 57 éves yoga munkám
0: is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bock and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandal.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: That's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknála.
1: Banknála.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrar Chakra.
1: És a Sahasrar Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: három nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozd pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: 53 betű. Az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras,
1: hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára,
0: that is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner. Inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, Do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, the heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Svámivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got a Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az ashramban.
0: And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: but
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho Gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O Gopala, O Krishna.
1: O Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan Gopala, ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

संयुक्तम नित्यदायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारा

बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके।

0: their spiritual journey.
1: És akkor azt mondta a tiszt, hogy nekünk a nyugati világban is szükségünk lenne olyan valakire, mint te, aki segít nekik és felnyitja az ő szemüket is.
0: Then Shridev Puruji Maharaj said.
1: Ezt mondotta akkor Shridev Puruji Maharaj.
0: What did he say? One time, sometime soon, someone will come who will spread this divine light in the West, and that is our beloved Gurudev, Vishwa Guruji.
1: Majd egyszer, és nem olyan sokára, eljön majd valaki a nyugati világba terjeszteni ezt az isteni fényt, és ez a mi Gurujink, Swamiji.
0: So when we think that everything is in our control and we are deciding and planning everything out,
1: mikor azt gondoljuk, hogy mindent uralunk és mindent megtervezünk.
0: And then we see that how many centuries back what was said is happening now, that what our paramparas, gurus told us in the past is happening now, then we realize that we are just the mere puppets of this show.
1: És mikor rájövünk arra, hogy ez az eset ez évszázadokkal ezelőtt volt, és megmondták, hogy ez majd most történik, akkor rájövünk arra, hogy mi csak bábok vagyunk a játékban.
0: So that divine jyoti of Shridev Narayan Mahaprabhuji, of Shridev Puruji, of Alok Puruji, of Madhvanaji Maharaj, of our beloved Vishwa Guruji is still the same light which flows through each and every soul, through each and every heart.
1: A paramparán keresztül ugyanaz a fény folyik keresztül mindegyikükön, mindegyik szíven keresztül.
0: We just need that light to expand.
1: Csak arra van szükségünk, hogy kiterjesszük ezt a fényt.
0: But yes, selfishness is one of our beautiful qualities.
1: De igen, az önzés az az egyik szép tulajdonságunk.
0: Even with that light we feel selfish, that why to share, let me hold it with ourselves.
1: Még azzal a fénnyel is úgy gondolkozunk önzően, hogy hát az enyém, akkor minek osszam meg mással.
0: You have something planned, Aran Prakash?
1: Van ott valamit terveztek?
0: Okay. Because I knew that they will be preparing maybe something for Swamiji's birthday, but I didn't today. Now they're lifting some things.
1: De mert úgy tudtam, hogy valamit Swamiji születésnapja alkalmából terveznek.
0: Okay, stage is yours.
1: Most tietek a színpad.
0: See, because in their mind it was ready, like in Strilki, I made the kids wait for half an hour and they were all excited. So here also they thought we will come and relax and he will call us after half an hour.
1: Strilkiben ez úgy volt, hogy fél órát várattam őket, úgyhogy most azt gondolták, hogy majd most is várhatnak fél órát.
0: But we are expert in stirring the pot.
1: De mi annak vagyunk a szakértője, hogy megkeverjük a levest.
0: Learn from the best.
1: A legjobbtól tanultuk ezt.
0: So we do it now.
1: Most csináljuk.

0: हरि ओम प्रणाम गुरुदेव चले चले चले चले चले चले चले जोशन चले चले चले यो कम कम ले चले किसे ओके ड्यूरिंग दिस वीक वी हैड मेनी गेम्स
1: a hét folyamán sokat játszottunk.
0: Sattvic games, of course, as always. Sattvic games.
1: Sattvikus játékokat mindig.
0: Because this is the place for such.
1: Mert ez egy olyan hely.
0: And we were very happy as parents to participate.
1: És szülőként nagyon örültünk, hogy részt vettünk ebben.
0: And the children wanted to give you something, a present.
1: És a gyerekek szerettek volna valami ajándékot adni neked.
0: Of course, something you don't need to carry on to India.
1: Valami olyasmit, amit nem kell magaddal cipelni Indiába.
0: Because this is a

0: Big present, but luckily not heavy.
1: Mert ez egy nagy ajándék, de nem nehéz.
0: This is the second time I'm hearing this week. This is the first time I'm hearing this.
2: His brother also came for a few months.
1: A testvére is jött néhány hónapja.
2: He came for a few months and stayed for a few years.
1: És néhány évig maradt.
0: That is why I'm scared.
1: How many years did he stay?
0: It was only six, Gurudev. Yeah.
2: So 6 years was his brother.
1: 6 éves volt. So.
0: And some of you know, remember that when we first started to build our ashram in Jadan, it was completely a desert, right?
1: De biztosan sokan tudjátok, hogy mikor elkezdődött a Jadan ashram építkezése, ott csak egy sivatag volt.
0: But last two times when I have been there, it was like in heaven because everything was green and after the monsoon.
1: De a legutóbbi két alkalommal, mikor ott jártam, úgy éreztem magamat, mint a mennyországban, mert a monszum után minden annyira zöld volt.
0: Flowers were blooming.
1: Virágok.
0: And of course there is one asana, and this is the thing we were preparing with.
1: Van egy ászana, és ezzel készültünk.
0: To show you all and Gurudev how the flower is blooming with the help of the nature or with the help of the children.
1: Hogy megmutassuk, hogy a természet segítségével hogyan nyílik ki a virág, vagy pedig most itt a gyerekek segítségével.
0: First of course we need to find the place and plant the seed.
1: Először persze meg kell találni a jó helyet és elültetni a magot.
0: And then you should water it.
1: Aztán öntözni kell.
0: Because they need caring like our children.
1: Mert annak is szüksége van a gondozásra, mint a gyereknek.
0: And then we will see happily that they start growing.
1: És aztán örömmel látjuk, hogy elkezd növekedni.
0: And when you really care about them, they will just grow high.
1: És ha jól vigyázol rá, egyre magasabban nő.
0: And then they suddenly bloom.
1: És aztán egyszer csak kivirágzik.
0: And maybe we don't really understand what is happening this time, but we just really enjoy.
1: Lehet, hogy nem egészen értjük, mi történik, csak élvezzük.
0: Thank you very much.
1: Nagyon köszönöm.
0: This was my presentation because of course, like I said the day before, we who grew old.
1: És ez volt az én előadásom, mert ahogy tegnap mondtam, mi akik öregszünk.
0: And we are progressing slowly now.
1: És de azért lassan fejlődünk.
0: But still faster than alone without your blessing.
1: De még mindig gyorsabban, mint a te áldásod nélkül.
0: However, your VIPs, the children, of course can do more.
1: Természetesen a mi VIP-jaink, a gyerekek, ennél többre is képesek.
0: And we would like to ask your help, Gurudev, if you could just select anything by drawing the dice.
1: És csak azt szeretném kérni, Gurudev, hogy válasz valamit
0: all
1: azzal, hogy kockát dobsz.
0: One by one, as you wish. Maybe they can do a Bhujangasana on the top of the hill. I don't know yet. That's the butterfly.
1: Ez a lepke.
2: We all can handle, no?
1: Pillangó.

0: Yoga and daily life. It can be practiced while doing satsang, it can be practiced while doing anything. And Dattatreya, don't run away.
1: A yoga mindennapi életben, a satsangon is lehet gyakorolni, meg bármi közben is. Ne szaladjál.
0: Dattatreya was now in India a long time.
1: Most Indiában volt.
0: And he really wants to share something how it was with Swamiji.
1: Nagyon szeretne valamit elmondani, megosztani velünk, hogy milyen volt Swamiji-vel. Ez a te elméleted.
0: A little bit about Swamiji and how it was with him.
1: Kicsit Swamiji-ről is, hogy milyen volt vele.
2: I don't mind.
3: Hari Om, everybody.
1: Hari Om mindenkinek.
3: So my name is Dattatreya.
1: Dattatreyának hívnak.
3: I'm so happy to be first with, in the company with Maharaji.
1: Annyira örülök, hogy itt lehetek Maharajival.
3: I think Swami Avatarpuriji is making a great job.
1: Azt hiszem, hogy nagyon nagy munkát végez.
3: You know, we are all mostly Chela's disciples from of our beloved Vishwa Guruji.
1: Mert hiszem, mi legtöbben a szeretett Vishwa Gurujink tanítványai vagyunk.
3: And you know, we are all happy that somehow we see new energy and new prana continuing.
1: Nagyon örülünk, hogy új energiával, új pránával folytatódik mindez.
3: And I think many of us we have also fond memories about this hall and about the web. We spent many beautiful satsangs in the presence of our beloved Vishwa Guruji.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokunknak kellemes, nagyon szép emlékei vannak erről a teremről, hiszen sok szép satsangot töltöttünk itt Vishwa Gurujival.
3: And you know, throughout the years, let's say in my case,

0: is from the early 90s.
1: Legalábbis az én esetemben a 1990-es évek elejétől fogva
0: we were growing.
1: Növekedtünk.
0: We were growing in the individual level.
1: Az egyéni szinten növekedtünk.
0: And I was observing also in the collective level.
1: De ahogy megfigyeltem, a kollektív szinten is növekedtünk.
0: You know, becoming more mature.
1: Egyre érettebbek lettünk.
2: But I don't think I will get more mature, so let that hope go.
1: De nem gondolom, mondja Avatar Puri, hogy én érettebbé válok. Engedjük el ezt a reményt.
0: So yeah, more mature and of course more peaceful and just slowly you are observing the fruits of attending the satsangs from Vishwa Guruji.
1: Ahogy érettebbek lettünk, úgy egyre jobban élveztük a Vishwa Guruji satsangjainak az áldásait.
0: And of course this also takes certain, you know, inner personal I would say preferences in your life.
1: És ez bizonyos beállítódásokat is az élethez átállít az életünkben, a szemléletünkben.
0: It's really about how much we desire to, let's say, have inner knowledge or knowledge about how this world works, because we are all the time students, we are all the time, at least not we, maybe me, or we all are learning, and we are all the time in the awe of this beautiful creation.
1: Hogy egyre többet tanulunk arról, hogy hogy működik az ember, és hogyan működik a környezet, hiszen egész életünk során tanulók vagyunk.
0: And I think Vishwa Guruji was always, as also I would say, all the gurus from our parampara till Sri Avatar Purji Maharaj, they are showing us the, you know, also maybe some other perspectives that maybe we were not so much aware about it. That means, let's say, the culture of yoga.
1: És a parampara minden gurúja, Vishwa Guruji és Avatar Puri is egy más nézőpontot mutat meg nekünk.
0: You know, all the hidden things from, let's say, awakening of our consciousness, from going from the lower parts to the higher parts.
1: A tudat ébresztése egészen az alsó szintektől a legfelsőbbekig.
0: And yoga is really revealing a lot of these mysteries. They are mysteries because we don't see, but they are basically, as far as I can feel, the truth.
1: És a jóga sok ilyen rejtét feltár, de most már igazságnak látjuk ezeket.
0: And as all gurus are saying, the inner light is already all the time inside, but there is many avaran, so-called many layers that we have to remove.
1: És minden guru azt tanítja, hogy mindannyiunkban megvan a fény, de sok avaran függöny van körülötte, amiatt nem világít kifelé.
0: So I would say, I mean, there is tons of more stuff that we learned from Vishwa Guruji.
1: Sok-sok tonnányi más dolgot is tanultunk Vishwa Guruji-tól.
0: And so I was for 4 months now, yeah, 4-5 months I was in India, 1 month in Sri Lanka with Ramadeviji.
1: 4-5 hónapig most Indiában tartózkodtam, 1 hónapos Sri Lankán Ramadevijivel.
0: And I was blessed, let's say, I would say 2 years ago, that somehow Vishwa Guruji pulled me toward him.
1: És az utóbbi 2 évben Vishwa Guruji húzott magához.
0: And somehow I am in Guru Seva when I come there in Jadan.
1: És amikor ott vagyok, akkor valahogy a Guru Sevába kerülök.
0: And I must say I feel very happy and you know, like we all would be. It's a really, there are like really beautiful feelings to be around Guruji, as we all know, because we had all darshan with Vishwa Guruji many times.
1: Nagyon boldog vagyok ettől, mint ahogy mindannyian lennénk, hiszen csodálatos érzés Vishwa Guruji közelében lenni, mint sokan megtapasztaltátok.
0: So I would say my main point was maybe I was a little bit carried away with this my things in, at the beginning. I think we are all more interested how is Vishwa Guruji.
1: Kicsit elkalandoztam az elején, de most visszatérek arra, hogy milyen volt Vishwa Guruji-val.
0: And Vishwa Guruji is getting better and better.
1: Vishwa Guruji egyre jobban és jobban lesz.
0: I think it is definitely, you know,

0: say, the beautiful initiative from Bhakti Gyananji regarding the 24/7 hour prayers.
1: És egy nagyon gyönyörű kezdeményezés volt Bhakti Gyananantól, ez a folyamatos ima.
0: Then I would say definitely also, I think we are all sending, you know, positive, good, let's say, vibrations, energy toward Vishwa Guruji. We are wishing him all the wealth and everything.
1: Pozitív vibrációt, energiát küldünk Vishwa Guruji-nak.
0: And I think this, I would say, also helps because everything that moves somewhere in universe, it reflects somewhere else.
1: És azt gondolom, hogy ez is segít, mert az univerzumban mindaz, ami kimegy, az visszatükröződik.
0: You know, if the my body, if our body is universe, if something is pinching me here, I can feel it also here.
1: A én testem is egy univerzum, és hogyha valami ott a lábamnál viszket, azt ott fönt a fejemben érzem.
0: So Vishwa Guruji is having really good treatment. He had a really good treatment in Jaipur.
1: Vishwa Guruji nagyon jó kezelést kapott Jaipurban.
0: We were in Jaipur maybe 1 month ago, and there is a beautiful person, the doctor Dipeshji.
1: És ott van egy nagyszerű orvos.
0: And Dr. Dipesh, he is having actually his own clinic. He is really good, I would say, in neurological science and all this.
1: És ott egy ilyen ideg tudományi klinikája van neki.
0: And actually Swamiji accepted him.
1: És őt elfogadta Swamiji.
0: And it's not so easy maybe somehow to be, I mean, Swamiji loves everybody equally, but also, you know, in the presence of the guru, you must somehow be, you have to have certain, I don't know, he must accept you, and he accepted this doctor.
1: Guruji mindenkit egyformán szeret, de nem olyan könnyű dolog a guru közelében lenni, viszont Swamiji elfogadta ezt az orvost.
0: And this doctor, he is very loving person, he is very respectful toward, in general, toward the gurus, toward the spiritual teachers. Even he told me just a few days back he came from one pilgrimage in South India.
1: Nagyon szeretetteljes személy. Ő elfogadja a gurukat, és nem olyan régen mondta, hogy ő Dél-Indiában egy zarándokúton járt.
0: So, you know, he's a person that Swamiji was, you know, flowing with him. So, you know, because with, let's say, with treatments, you have to lead the patient, you know, and let's say, I don't dare, let's say, to say, Vishwa Guruji, okay, now we will raise up the hands, turn around, we do this and that, you know. I would say, Swamiji allowed him to do this, you know, certain procedures that are necessary for the just physical mobility of Swamiji.
1: A kezelés során ugye együtt kell mozognia, együtt kell dolgoznia a kezelőnek és a kezeltnek, és nem olyan könnyű Swamijinek megmondani, hogy így vagy úgy mozogjál most, de Swamiji elfogadta ezt a szemét, hogy azokat a gyakorlatokat csinálják, amelyek szükségesek a fizikai javulása érdekében.
0: So basically there were like two sessions per day, one session lasting 1 hour, I would say in the morning and in the evening.
1: Két foglalkozás volt naponta, egy reggel és egy este, egy óra hosszú.
0: And yeah, it was going successfully and nicely, Swamiji was cooperating, and in general, you know, atmosphere around Swamiji is always very joyful.
1: Nagyon jól ment mindez, Swamiji együttműködött vele, és tudjátok, Swamiji közelében mindig nagyon örömteli a légkör.
0: Because, you know, Swamiji is, like we all know, he is basically always very happy in Sukh, he is, you know, Maheshwar Anand. It's always in a bliss, regardless of the physical conditions and all this.
1: Tudjátok, ő mindig a üdvelteli boldogság állapotában van, függetlenül a fizikai teste állapotától.
0: He is very peaceful inside.
1: Belül nagyon békés.
0: I would say always paying the attention.
1: Mindig figyel.
0: But also in case of us who are with him, we cannot be daydreamers and we cannot be on the autopilot.
1: És mi nem álmodozhatunk.
0: We cannot be daydreamers, you know, dreaming daily. We cannot be daydreamers and we cannot be on the autopilot.
1: És nem állíthatunk a robotpilótára.
0: So, you know, there is necessary certain amount of awareness around Guruji, as we all know.
1: Tudjuk, hogy Guruji közelében bizonyos tudatosságra van szükség.
0: And then it's beautiful. It's actually every day seems like the same, but every day is very different.
1: Minden nap ugyanolyannak tűnik, de valójában különböző.
0: And Swamiji is really such a loving human being.
1: És Swamiji annyira szeretetteljes emberi lény.
0: But also he lets you very well know where are your shortcomings.
1: De nagyon jól a tudatodra, tudomásodra hozza, hogy hol vannak a te nehézségeid.
0: So I would say now maybe Swamiji he is, you know, showing more directly what he thinks and what he feels.
1: Most közvetlenebből kimutatja, hogy mit gondol és mit érez.
0: And this is very good for us, you know, because we are also, you know, learning along the way and just growing as a person.
1: És akkor ebből mi sokat tanulunk és növekszünk.
0: So suddenly Swamiji started walking more.
1: És akkor egyszer csak Swamiji elkezdett yeah. többet sétálni.
0: Yeah.
1: Így van.
0: And you know, I heard, I was not present there.
1: Nem voltam akkor ott.
0: I heard, you know, Swamiji was walking from cafeteria till the White House.
1: A büfétől a Fehérházig.
0: And we were joking with our, you know, also Agni Deviji, Swami Umapuriji. Why is he not doing this in the flat? He never shows this.
1: Miért nem csinálja ezt a lakásban?
2: Flat, it's like we go, they call me, that Swamiji is not getting up, you need to come, then I go there, then half an hour he's like, yeah, like, you know.
1: Tudjátok, odahív engem, hogy Swamiji nem akar, odahívnak, hogy Swamiji nem akar fölkelni, és akkor fél óra múlva ezt mondja, igen.
2: Same like I used to be when he used to send people to wake me up when I was younger.
1: Ugyan ez volt, amikor hozzám küldtek embereket, hogy ébresztenek engem föl.
2: And then finally you managed to get him up and then let's have breakfast, but it's already late lunch for us.
1: És akkor végül is hajlandó fölkelni, akkor reggelizünk, de a számunkra már egy késői ebéd.
2: But in the flat he is more very, how do you say, chill?
0: More chill, yeah. Yeah. I mean, easygoing, yeah. Joyful, very peaceful.
2: Very peaceful, very joyful. When he's out, then now that's the new roop which we are getting to see. I didn't see that one yet because still Guru Purnima. He started getting activated again after Guru Purnima.
1: A lakásban nagyon jól érzi magát, de most a Guru Purnimakor már kint is aktív volt.
2: But I think he's just enjoying to see what mess or what beauty we create.
1: De azt hiszem, hogy csak élvezi azt nézni, hogy mi mindent csinálunk körülötte.
2: And I think he deserves this rest.
1: És azt hiszem, megérdemli ezt a pihenést.
2: All his life, many last 10-15 years, I have been hearing doctors saying, Swamiji, you need to rest now, enough traveling.
1: Az utóbbi 10-15 évben folyton azt hallottam, hogy az orvosok azt mondták neki, Swamiji, pihenjél, eleget utaztál már.
2: But many sadhus we know when they go inwards, they go completely inwards, then they don't give darshan, they go into their meditation. But Swamiji being that loving, caring guru father, he's still open and he still lets everyone come, but now it's more effort from our side that we go to him instead of he coming to us like he used to.
1: Tudjátok, nagyon sok szádunál az úgy van, hogy mikor befelé fordul, akkor teljesen befelé fordul a meditációba, de Swamiji mindig olyan volt, hogy nekünk adta a szeretetét, és mindig jött hozzánk, de most abban a fázisban vagyunk, hogy nekünk szükséges hozzá menni.
0: Yeah, it's really like Maharaji said, Swamiji is always available. Of course, he also needs a little bit bigger time to rest, because his condition is, you know, it's not so easy condition regarding this neurological things. I don't really know much of details.
1: Tudjátok, Swamiji most is ugyanúgy elérhető, de kicsit több pihenésre van szüksége, ezek miatt az idegi problémák miatt, nem tudom pontosan annak az orvosi részleteit.
2: As I was previously mentioning, the worldly affairs still implement on every person who is living in the human birth.
1: Tudjátok, ahogy korábban mondtam, a világi dolgok azok mindenkit egyformán befolyásolnak, aki emberi életbe született.
2: So in the worldly world,
1: a világi életben,
2: the medical conditions which he is going through,
1: az orvosi helyzetek,
2: it little bit, I would say, slowed him down.
1: Kicsit lelassították őt.
2: Eating, which would take him 15-20 minutes, takes 2-3 hours per meal.
1: Az étkezés, amely 15-20 percig tartott neki korábban, most 2.5 órát tart.
2: Or getting up, which was 5 minutes, now takes 1-1.5 hour.
1: Vagy a fölkelés, ami korábban 5 perc volt, az most 1-1.5 óra.
2: So everything is the same, just in his world that speed has slowed down.
1: Minden ugyanaz, csak az ő világában lassabban folyik most.
2: And now it's like in this Lila world which he's doing, he's rediscovering new stuff.
1: És most ebben a Lilában, ebben a világban újra felfedez dolgokat.
2: Like all his life he was so focused, so busy, now he takes time. If he's looking at a flower, he will look at the flower for 15-20 minutes.
1: Mert hogy tudjátok, egész életében annyira elfoglalt volt, de most, hogyha néz egy virágot, akkor 15 percig nézi azt a virágot.
2: But there is also a plus point. If you are sitting next to him and you are looking at him and he is looking at you, that also now expanded from 5 minutes to 20 minutes.
1: És ennek a pozitív oldala az, hogy ott vagy vele, mellette ülsz, akkor is együtt ez 15 perc.
2: So in this one also we can be happy that the plus point is now instead of 1 second or 20 seconds of darshan, sometimes people get 1 hour, 2 hours of darshan because they can just sit with him and enjoy that space because he has nowhere to go and neither do you have anywhere to go.
1: Mert hogy korábban az volt, hogy a darshan lehet, hogy csak 1 másodperc volt, vagy 15 másodperc volt, most viszont ott ülhetsz mellette 1 órát, mert nem megy sehova.
2: Sometimes it's so funny to me that, you know, before Guruji used to do the same, you know, sit and give darshan and take care of Jadan, and Swamiji used to travel.
1: Ez nagyon érdekes számomra látni, mert ez korábban így volt, hogy Guruji csak ott ült, és Swamiji pedig utazott.
2: Then when I was younger, we used to sit in the Bhakti Sagar, and I used to think so much fun, every day new flight, new country, new this, new that. And I used to sit and watch him in the Bhakti Sagar on the screen, the webcast.
1: És amikor kiskoromban ott ültünk a Bhakti Sagarban, és néztük őt a képernyőn, hogy mindenhova repül, minden nap máshol van.
2: And now sometimes the Tatraji or Ragnadeviji or Romapurji send me pictures that Swamiji is watching my webcast when I'm speaking here.
1: És most pedig küldenek nekem Umapuri és mások képeket, ahogy Swamiji néz engem.
2: It's funny and emotional at the same time how the roles have slightly swapped in this sense.
1: Nagyon érzelmes dolog ezt megfigyelni, hogy hogyan cserélődtek föl a szerepek.
2: In one sense I think, why did you give this all to me? We could have done it together and traveled together.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy miért csináltad ezt velem, utazgathattunk volna együtt.
2: But then I also feel for him and say that it's good that he rests because he deserves that rest. All his life he did enough for us.
1: És azután rá gondolok, és azt gondolom, hogy megérdemli ezt a pihenést az egész élete miatt.
2: But it's hard for us to accept because we are selfish in this sense. In this sense it's okay, other sense don't.
1: De nehéz ez számunkra elfogadni, mert önzők vagyunk, de az ebben a tekintetben rendben van, más dolgokban nem jó önzőnek lenni.
2: When I was younger and we used to do seva of Gurudev and massage his feet and legs.
1: Régen, amikor szévát végeztem, masszíroztuk a lábát.
2: I remember how we used to fight and say, this leg is mine and this hand is mine, and we used to pull Swamiji, and Swamiji said, and he was also playing with us. So.
1: Akkor harcoltunk azért, hogy melyikünk kapja el a melyik lábát, meg melyik ujját, és Swamiji játszott velünk ezzel.

0: ashram, and when he completed Om ashram, something I felt that clicked, and that was when it, I wouldn't say shut down, but he went into relaxation mode.
1: Az ő projektje az Om ashram volt, és én úgy érzem, hogy amikor ez meglett, akkor valami átkattant benne, és egy másik üzemmódba került.
0: But knowing him, he was always and he is always the lion, you know.
1: De ahogy őt ismerjük, ő mindig az oroszlán volt.
0: So that nature doesn't easily go away.
1: De ez a természet nem távozik el könnyen.
0: His physical body may be not able to.
1: Lehet, hogy a fizikai teste már nem képes.
0: But when we try to lift him up and help him get up or help him walk, he tries to push us away. Nah, I will get up by myself.
1: És amikor próbálunk neki segíteni fölállni, akkor ellök minket, hogy maga akarja.
0: And something that I learned from Gurudev is simplicity.
1: És egy dolog, amit Gurudevától megtanultam, az egyszerűség.
0: He always has 5-10 people around him.
1: Mindig körülötte volt 5-6 ember.
0: He wouldn't need to do anything and everything would be done.
1: Nem volt szükséges, hogy bármit is tegyen, mert mindent megtettek.
0: I don't know about you all, maybe you all already did it, but I started doing it because of him.
1: És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én ő miatta kezdtem el ezt.
0: I leave a room in the morning, doesn't matter how messy it is, I used to leave.
1: Kimegyek a szobából, mindegy, hogy az mennyire rendetlen.
0: But even till this date, every morning after Gurudev gets out of bed, he tries to, or he sometimes also does, fold his own blanket and makes his own bed.
1: De Gurudev még a mai napig is, és most is próbálja azt csinálni, hogy amikor föl kell, akkor összehajtja a takarót, és beveti az ágyat.
0: Then I learned that doesn't matter if we are clean and pure inside, but if we live in a mess, then inside becomes automatically a mess. So then nowadays, sometimes I don't, but more than before, I started folding my bedding in the morning.
1: És akkor megtanultam azt, hogy hiába vagyunk tiszták belül, hogyha magunk körül rendetlenség van, akkor az tönkreteszi a belső tisztaságot, úgyhogy most már időnként próbálom én is összehajtani a takarót.
0: When I was younger, he always said, come sit.
1: Amikor fiatalabb voltam, mindig azt mondta, hogy gyere, ülj le.
0: But us, our mind, chanchal, restless monkey.
1: De a mi elménk az egy nyugtalan majom.
0: Never could sit more than 5-10 minutes.
1: Sohasem tartott 5-6 percnél tovább.
0: Sat, got up, disappeared. Where is Avtarpuri? And then come back 5-10 minutes again, disappear.
1: 5-6 perc, hova lett Avtarpuri? Ülj le, megint eltűnt.
0: Then sometimes I think, then when he wanted me to sit, I didn't sit. Now when I want to sit, I can't sit because I'm busy.
1: És arra gondolok időnként, hogy amikor ő azt akarta akkor, hogy üljek, nem tudtam ülni. Most meg viszont, amikor ülni szeretnék, akkor ő nem hagy.
0: But then that is not me living in the present.
1: De hát a jelenben élek.
0: So I know that he is always guiding me, helping me, sitting inside of my heart and inside of each and every one of our hearts.
1: Tudom, hogy vezet minket, a szívemben van, mindannyiunk szívében van.
0: So yes, that physical presence of Gurudev we might miss, but it is still existing. We can go to Jadan.
1: Lehet, biztos, hogy hiányoljuk Gurudev fizikai jelenlétét, de ez még mindig elérhető Jadanban.
0: But now, as he's more free, he has more time for us to work with us inside.
1: De most, hogy szabadabbá vált így, több ideje van, hogy dolgozzon rajtunk belül.
0: He sleeps every night with Swamiji in his flat, so he knows. But every time we think, oh, Swamiji is sleeping, and then you wake up in the middle of the night and you see him sitting straight up with closed eyes meditating.
1: Ott aludt Swamijivel a lakásában, úgyhogy tudhatjuk, hogy ez úgy van, hogy te azt gondolod, hogy Swamiji alszik, és hogyha éjjel véletlenül fölébredsz, akkor azt látod, hogy egyenesen ül, csukott szemmel és meditál.
0: And you see the magic in the night, he doesn't need any help to get up and sit up.
1: És hogy van ez? Ez valami varázslatos, hogy éjjel nincs szüksége arra, hogy segítsenek fölkelni neki.
0: But when we are awake, then he is like...
1: De mikor mi...

0: Ébren vagyunk, akkor így csinál.
1: Time to wake up.
0: Ideje felkelni.
1: Why? Because he was working whole night when we were sleeping.
0: Miért? Mert egész éjjel dolgozott, míg mi aludtunk.
1: And still we are complaining that we go to India and he's all the time sleeping, or we don't have time to see him and this and that. I'm not talking about us, but there are many people who say that we are stopping them from visiting Swamiji. We are not. We let him be on his own pace and we respect his pace, and we let people in when we see that he is waken up in physical form and in spiritual form.
0: És mi panaszkodunk, hogy oda megyünk, és akkor csak alszik. Nem mi panaszkodunk, hanem mások, de mindig akkor engedjük oda az embereket, mikor ő ébren van, fizikailag is, és tudatosan is.
1: And as the physical form is still going through the physical aspect of living.
0: És a fizikai formának keresztül kell menni az élet fizikai fázisain.
1: So the helping in getting up, helping with toilet, helping with changing, these all things that physical body cannot do by itself.
0: A fizikai test magától nem tudja megcsinálni, hogy fölkeljen, kimenjen a WC-re, felöltözni, segítségre van szükség.
1: So as sevakas, it's his responsibility and our responsibility that at least this physical form is still presentable as a lion. So we can't just let people come and go anytime, because it's certain respect, which dignity which we hold for him too.
0: És ez a sevakáknak a feladata, hogy olyan úgy tudjon megjelenni ismét, mint egy oroszlán, mert ez a mi felelősségünk.
1: So if you're ever in India and you feel that the people who are around Swamiji or we are a little bit strict, we are not strict, we are just being cautious.
0: Hogyha Indiába jöttök, és azt látjátok, hogy akik Swamiji körül vannak, például én, szigorúak vagyunk, ez nem szigorúság, hanem óvatosság.
1: I love you, I care about you, but still for me the priority is him, and I need to check his well-being before anyone else's, before mine.
0: És én szeretlek titeket, gondot viselek rátok, de mégis ő az első számomra, és mindig tudnom kell, hogy ő jól van.
1: Sometimes it means a lot to us if we can touch his feet.
0: Sokszor nagyon sokat jelent számunkra, hogyha megérinthetjük a lábát.
1: But when he's walking and we are holding, he may trip if we put our hands in between. That's why I have to stop. Please don't touch the feet while we are walking.
0: De lehet, hogy amikor sétál, akkor hogyha elé ugrunk és meg akarjuk érinteni a lábát, akkor eleshet. Ezért mondjuk azt, hogy ezt ilyenkor ne csináljátok.
1: So it's not that we are trying to push you away or anything, it's just being cautious about his well-being, that's it.
0: Nem arról van szó, hogy titeket ki akarunk zárni, hanem az ő jólétére figyelünk, ennyi.
1: So I think we have enough viveka to not think that anyone is stopping us from meeting him, it's just we are giving him his own time, and when he's ready to meet the people, when he's awake, when he's ready with eating, because now when he eats and there are people around, his awareness goes to the people instead of eating.
0: És mi csak arra vigyázunk, hogy az emberek akkor jöjjenek, amikor ő készen áll, tehát például akkor, amikor már evett, mert az a helyzet, hogyha evés közben jönnek oda az emberek, akkor azonnal az emberekre kezd figyelni, és akkor nem eszik.
1: And sometimes there is just a gap of half an hour, 1 hour, because then we know that after that he goes for his afternoon rest or fixing our brains or meditating or whatever you want to call it.
0: És lehet, hogy fél egy órás szünet van, mert akkor pihen vagy meditál.
1: So he doesn't operate on our time zone, he has his own time zone, and we adapt according to his time zone.
0: Nem a mi időzónánkhoz alkalmazkodik, hanem nekünk kell alkalmazkodni az ő időzónájához.
1: So please never feel that we are in any way holding you back from him. We are not.
0: Soha ne érezd azt, hogy visszatartunk titeket tőle, nem.
1: Just don't come to Jordan for one night. come to Jhadan for at least few nights, few days, then you can experience having darshan with him. Because we cannot guarantee you that you come in the morning and you are leaving in the evening, and in the day you can have darshan.
0: Hogyha darshant akarsz, akkor ne egy napra gyere Jhadanba, hanem legalább 3-4 napra, mert azt nem tudjuk garantálni, hogyha reggel jössz és este távozol, akkor éppen azon a napon darshanban tudsz részesülni.
1: We were driving so many hours, just tell him, tell my name, he will know that I came and he will have darshan. I'm not going to wake him up just because someone drove 10 hours. Then if you drove 10 hours, you can wait 5 more hours till he is awake and ready to meet you.
0: Van úgy, hogy valaki 10 órát vezet, és akkor találkozni vele, akar vele, azt mondja, hogy mondjátok meg az én nevemet, hogy én jöttem, de hát azt mondjuk, hogy ha 10 órát vezettél, akkor még tudsz egy kicsit várni.
1: But nowadays all of us who are around him are always blamed for so many things just because the person cannot get darshan.
0: És most, akik ő körülötte vagyunk, minket vádolnak azért, hogy az emberek nem részesülhetnek darshanban.
1: Have patience and all will be okay.
0: Legyetek türelemmel, és minden meg lesz.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyanavairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwaraha bandhava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampada shatrubuddhir vinashaya deepajyotir namostute deepajyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarvasatyam Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmevatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti Swasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahishagau Brahmanebhyo Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti Satgurude Bhagavan Ki Jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambho. Good appetite.
0: Jó étvágyat.
1: Children, those who are all performing, come for prasad.
0: A gyerekek, akik az előadást tartották, jöjjenek prasadért.
1: Have a beautiful, wonderful afternoon.
0: Gyönyörű délutánt.
1: I will see you at 1:45 for yoga nidra. We're here.
0: 3:45, 2-kor itt találkozunk a yoga nidrán.

0: szép volt a Kundaliniről.
1: So the kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And that there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelent.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals' behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan felemelkedünk a Svadhisthan
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
0: Elmegyünk
1: then we
0: sétálni.
1: Will show us the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundaliniről.
1: So my dear, there are many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person.

0: have made name also one yoga?
1: Valaki szintén csinált egy jogát?
0: Why not? Very good.
1: Miért ne nagyon jó?
0: And that's called the chair yoga.
1: A szék yoga.
0: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
1: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
0: and
1: volna.
0: And that was great and very good.
1: Nagyon jó volt.
0: The elderly person or who is not very well physically.
1: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
0: Then let them sit on the chair.
1: Ők ülhetnek széken.
0: And practice yoga like this.
1: És úgy gyakorolnak jogát.
0: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
1: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
0: So do it with your grandparents.
1: Csináld a nagyszüleiddel.
0: They will be very happy.
1: Nagyon boldogok lesznek.
0: So if you are doing in your city or village,
1: ha a faludban, városodban csinálod,
0: the chair yoga,
1: és meghirdeted, hogy szék yoga,
0: many will come.
1: Sokan jönnek.
0: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
1: Az idősek csoportja.
0: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
1: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
0: And his name is Smiling Yogi.
1: Őt mosolygó yoginak hívják.
0: Smiling Yogi.
1: Mosolygó yogi.
0: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
1: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
0: He's traveling around the world.
1: Az egész világon utazik.
0: Smiling with whatever he's see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
1: Bármit lát, vagy bármit mondanak, mindig mosolyog.
0: It's okay.
1: Jól van.
0: That's enough.
1: Ez elég.
0: So he's smiling and smiling. Make everybody smiling.
1: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
0: So it is said that how many muscles we have in body.
1: Azt mondják, hány izom van a testben.
0: And when you are angry,
1: ha dühös vagy,
0: then all muscles are in tension.
1: Minden izom megfeszül.
0: But if you smile,
1: ha mosolyogsz,
0: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
1: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
0: So just be kind.
1: Csak légy kedves.
0: Smile.
1: Mosolyogj.
0: And then all muscles are relaxed.
1: És akkor minden izom ellazul.
0: And if these 3 with the anger, then all muscles are like this.
1: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
0: That he is calling yoga.
1: Ezt is jogának hívják.
0: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
1: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
0: And there was a very big conference.
1: Volt egy nagy konferencia.
0: So there was one man moving there.
1: Volt egy ember.
0: Yellow dress.
1: Ki ott mozgott sárga ruhában.
0: And he's called Laughing Yogi.
1: Őt pedig nevető yoginak hívták.
0: And you know now that, yes?
1: Ismeritek, igaz?
0: Who knows the laughing yogi?
1: Ki ismeri a nevető yogit?
0: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
1: 5-en. Ismeritek?
0: No. No, they don't know. If we make you will be all... You can do it. And really he came and he came and now he has a in the aeroplane.
1: Tényleg eljött.
0: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and all was laughing.
1: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
0: And he said, the power is too strong.
1: Azt mondta, a hatalom
0: while
1: túl erős.
0: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
1: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
0: And then laugh.
1: És nevetett.
0: So we can do perhaps while sitting laughing.
1: Mi nevethetünk ülve.
0: So our lecture is finished.
1: Az előadásnak vége.

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means shakti.
1: A kundalini azt jelenti shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear that means and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists, they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happened something

0: some energy is coming from a spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, ha nem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now second, the third definition of the Kundalini. Because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine or the feminine.
1: A hindiben és a szanszkritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when it's A, it's a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a Kundal, a fülbe való.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbe való.
0: That's Kundal.
1: Ez a Kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one. One side, one, and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So, these earrings is also like a Kundalini. A ring.
1: Ez a fülbe való, ez is olyan, mint a Kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És egytől a kilencig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no tenth number.
1: És nincs tízes szám.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9, 9, 9, 9.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 9, 9, 9.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 1 0, then you multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So it is the Rishis of India said, earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jelása szerint.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
0: gömbölyű. Sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is the Purna. And that's why when full moon, we call it the Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben.
0: And when you take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész fúrna.
0: So what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So in that way our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also rotating.
1: A gondolataink is forognak.
0: Our visions also.
1: A vízióink is.
0: It's going like a circle, a spiral.
1: Úgy megy, mint egy spirál.
0: Yes. So what is not round?
1: Mi az, ami nem kerek?
0: Everything is round.
1: Minden kerek.
0: That's why gave the name Kundalini.
1: Ezért kapta a Kundalini nevet.
0: That Shakti. Energy is rotating.
1: Ez a Shakti, az energia forog.
0: And that is in our body and in all other creatures.
1: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
0: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
1: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
0: So everything according to the Vastu Shastra, there are two main principles, or the three main principles.
1: Három fő el van a Vastu Shastrában.
0: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
1: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
0: Circle.
1: Kör.
0: The right angle.
1: Megfelelő szög.
0: And the triangle.
1: És a háromszög.
0: These three symbols is a very strong.
1: Ez a három szimbólum nagyon erős.
0: And that is a Vastu Shastra needs.
1: És ez kell a Vastu Shastrához.
0: Because the certain angle is attracting the energy.
1: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
0: It's sharpening, it's purifying the energy.
1: Megtisztítja.
0: And then gives further to the energy.
1: És aztán továbbadja.
0: Only these three symbols can move through the energy.
1: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
0: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
1: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
0: van. As well as there is a circle.
1: És kör is.
0: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, is a reality.
1: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
0: Who understand, will understand.
1: Aki megérti, megérti.
0: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
1: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
0: So in this way, nada, the sound.
1: Tehát így a nada, a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is the sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
1: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
0: before I take off,
1: mielőtt felszállok,
0: please can you high up little sky?
1: Kérlek, emeld fel egy kicsit
0: raise
1: az
0: up the sky, because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: they can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine emptiness? Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our atma.
1: Amit ismer az átmánk.
0: But not this physical sound.
1: De nem ilyen fizikai hang.
0: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
1: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
0: Again, that sound is that energy.
1: Megint ez a hang az energia.
0: Like the cement between two bricks.
1: Mint a cement két tégla között.
0: It holds the bricks together.
1: Összetartja a téglákat.
0: And that is the yoga.
1: És ez a yoga.
0: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle.
1: A kör.
0: Triangle.
1: A háromszög.
0: And right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only these three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi Airport.
1: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
0: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums.
1: Táncosok,
0: dobosok. So beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When the dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lugla, kezdik túl a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt hand ott? Up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three, only 4 people were in India.
1: Csak 4 ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they say, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
1: És minden mudra megjelenik a falon.
0: When you land in New Delhi Indian Airport,
1: hogyha leszállsz az Új Delhi reptéren,
0: it begins the introduction of India. What is India?
1: Elkezdődik India bemutatása.
0: Incredible India.
1: Hihetetlen India.
0: Which, when you go about 50 meter far,
1: ha elmész 50 méterre,
0: it begins another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
1: Duty free shopok.
0: Oh my God.
1: Oh, Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
1: A vodkától a Bloody Mary.
0: Screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know? Condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
0: But it became muli.
1: Hanem összvér lesz.
0: On the high mountains, carrying the load.
1: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
0: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
1: Ha a kultúra összvérré válik,
0: they can't give babies, they can't give children.
1: Akkor összvérré válik, és
0: but they are carrying the lot of luggage.
1: Csak rengeteg terhet cipel.
0: And so is now in this Kali Yuga.
1: És ez van most a Kali Yuga.
0: All people became a muli.
1: Minden ember összvér.
0: Running day and night, working, workaholic.
1: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
0: They are all muli.
1: Mindannyian összvér.
0: They can't give children anymore.
1: Mert nem születnek gyerekek.
0: There's all these kind of chemicals.
1: Mindenfajta vegyszerek vannak.
0: And you know, you will be surprised, you will laugh.
1: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
0: In these all big cities.
1: A nagyvárosokban.
0: So many anti-baby pills ladies taking.
1: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
0: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
1: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
0: And now the fish cannot give the eggs.
1: És a halak sem tudnak szaporodni.
0: The fish are dying.
1: A halak is kihalnak.
0: You know, so ladies,
1: tehát hölgyek,
0: if you want to have beauty of the fish,
1: ha szeretnétek halakat,
0: then don't consume this.
1: Akkor ne fogyasszátok ezt.
0: So, who is guilty?
1: Ki a bűnös?
0: When there is no fish.
1: Ha nincs hal.
0: Women.
1: A nők.
0: And you know why?
1: És tudjátok miért?
0: Because women have great heart.
1: Mert nagy szívük van.
0: They don't want that the people will kill the fish.
1: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
0: So no bamboo, no flute.
1: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
0: No flute, no noise.
1: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
0: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
1: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
0: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
1: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élő lényt.
0: That they keep the balance on this earth.
1: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
0: Now we destroy the mountains.
1: Elpusztítottuk a hegyeket.
0: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
1: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények
0: miatt.
1: Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
0: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
1: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
0: And that is dwelling within us too.
1: És ez bennünk is van.
0: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
1: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
0: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
1: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
0: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
1: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
0: So it's one after other.
1: Az egyik a másik után jön.
0: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal,
1: az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
0: Or we can say circle.
1: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
0: Now people call this cobra, snake.
1: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
0: They call serpent power.
1: Azt mondják, kígyó erő.
0: Kundalini as a serpent.
1: Kundalini, mint kígyó.
0: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
1: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
0: Cobra. They are so beautiful.
1: A kobrák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means a thousand-headed snake.
1: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
1: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
1: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
0: When he's tired,
1: ha fáradt,
0: little bit he has to move little neck.
1: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
0: And that takes reaction.
1: És ennek következménye van.
0: And that's called earthquake.
1: Ez a földrengés.
0: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
1: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
0: Yeah. So this says, what is the Sesnaga? Thousand-headed snake.
1: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
0: But it has other meaning.
1: De van más jelentése.
0: Holy Guruji told.
1: Holy Guruji azt mondta.
0: Other meaning. And that is the Ses is the numbers.
1: Ses a számok.
0: So when you count something,
1: ha megszámolsz valamit,
0: then minus plus everything you have done.
1: Összeadtál, kivontál mindent.
0: Finally what remains? Only that one.
1: Ami végül marad, az eredmény.
0: Only that one.
1: csak ez az egy.
0: And that one is called the truth.
1: És ez az egy az igazság.
0: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
1: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
0: Mithya. That Brahman is the truth.
1: Ez a Brahman az igazság.
0: This world is only temporary.
1: A világ pedig csak időleges.
0: So the Sheshnaga, Shesh is that only one dharma.
1: Shesh csak egy a dharma.
0: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
1: Az egész földet a dharma tartja életben.
0: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
1: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
0: So this Sheshnaga, with the mythological pictures,
1: tehát ez a Sheshnaga mitológiai képpel,
0: it begins from our navel.
1: A köldökünknél kezdődik.
0: When embryo begins to develop.
1: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
0: First develops the intestine.
1: Először az emésztőrendszer.
0: And on the intestine it develops the spine.
1: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
0: You know, like a shell in the water.
1: Mint egy sejt.
0: There is a shell over and inside is the body.
1: Kívül van egy héj, és a héjon belül van a test.
0: So in this shell spine begins. The intestine begins first.
1: A héjban a gerinc, és még előtte az emésztőrendszer.
0: Then comes the head.
1: Aztán jön a fej.
0: Then the limbs.
1: És a végtagok.
0: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
1: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
0: I told you.
1: Elmondtam.
0: Yesterday.
1: Tegnap.
0: A tiny ant.
1: Egy icipici hangya.
0: A very good vision.
1: Nagyon jól lát.
0: How, which machine God used that?
1: Milyen gépet használt Isten?
0: And she has beautiful fingers.
1: Nagyon szép ujjai vannak.
0: And polished nails.
1: És kifestett körmei.
0: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
1: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
0: And then when the ants begins to dance.
1: Amikor a hangya elkezd táncolni.
0: The Vishnu lies like this.
1: Vishnu így ledől.
0: And looking.
1: És nézi.
0: Beautifully.
1: Csodálatos.
0: The resonance. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti. Music nice, our Bhakti Devi can say some ragas, you know.
1: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
0: Like Mirabai said in bhajan.
1: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: But the Meena was tying the nice bales on her ankles.
1: Meena csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is feldugta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders my children. Beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: Narambagwana ki jai, Sri Sri Alakpuri ji Mahadeva ki jai, Srimad Krishna Bhagwana ki jai, Vishva Guru Mahamandaleshwa Paramhans Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai, Sat Sanatan Dharma ki jai, Ajki Ananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Guru Deva ki jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam nit

0: Anaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhansvami Maheshwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.

0: Everybody of you knows what means gu and what means ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a gu és a ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base from zero on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: A következő
0: that's very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor, ne, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
0: With courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step, step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamadam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve?
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that, like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous.
1: Például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No?
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes?
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love. Liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no
1: hoztam.
0: Anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolja arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magam,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: nem
0: is
1: vagy,
0: this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change. With the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
0: And once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab? And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: And if it is the case several times,
1: és hogyha ez sokszor megtörtént,
0: let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful, then you can go to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam,
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book. Yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy
0: Good?
1: Mondtok.
0: Jó ez? But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, szankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian.
0: And grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us 2 wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dükkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, ask, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább eteted.
0: Rozumé?
1: Értite?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: And
1: szól.
0: This transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakíts magad.
0: And for this we need the first 2 words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: And it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezzük.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this, you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation. If we don't get everything in this life, it will be counted in the next life for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet
0: odaadásomat
1: irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, Nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész életben.
0: Because you see everything in the eyes. Everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul. If it is sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you, in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person, and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga. We go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very igaz. Right. So. Give love to yourself, give love to your family, and to all other, not foreigners, no foreigners, Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa, in English. Yes.
1: Cashier. Yeah. Múlt héten az Who's ABC áruházban, a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like, how to say, black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make a job, of course. She has
1: De persze, csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örül. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: Nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember. Meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
0: But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian,
1: hogy
0: you
1: ez
0: know?
1: It's not the way. Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
0: You have developed your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example. Not through words.
1: Csak
0: we can achieve something.
1: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our Guru Parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi Guru Paramparánkról.
0: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002
1: márciusában írta Holy Guruji.
0: Sidip Naram Bhagwana ki ja. Oh.

0: Nakija, si Alak Puri Jimadeva Kija, si Mara Krishna Bhagwana Kija, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhanswami Maishwarananji Guru Deva Kija. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know, but not Brahma. Brahma is, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a
1: könyvben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő, a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, you hogy understand? Azok, akik
0: so that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha no, élményem.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sridhara Bhagwana Kije. Anyhow, it's a good book.

0: You know that many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all, mostly in very big universities, they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also, the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things, it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up, but hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the Seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának, a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: Whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like? Have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje. Érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and pray to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer.

0: the prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother, please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért, és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján
0: választanak. All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.
0: Om.

So let choose from your parents.

0: friends and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont
0: disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, ah, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadék.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Pran means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Pran means life.
1: Élet.
0: And pran is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat, is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prána,
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állattestét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declared that we say it is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people, they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja, vagy valami hasonló.
0: So, the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia, vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son,
1: a legidősebb fiú,
0: with the bamboo or stick, then
1: bambuszbottal,
0: they put ghee on it,
1: raknak rá ghee-t,
0: and something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain, that breaks.
1: És akkor összetörik a
0: koponyat. Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapál kriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázzal az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint astral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay. My dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why, menjünk. You know, many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So again we are from where?
1: Újra.
0: Of from yesterday the nadis.
1: Ott vagyunk mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi. Surya nadi. The Brahma nadi and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakraiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have a chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Az előtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: Yeah. But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So further we will. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Arjó.

0: Neem is a big tree, like you have here, what you call this cherry trees, big cherry trees, or bigger than that. Like an oak tree.
1: A neem az egy nagy fa, olyan, mint az Európában, a cseresznél, vagy a tölgyfa, még nagyobb.
2: Neem a veliko drvo, pokud rastol.
0: And it's growing in India, in flat land, not in the high mountains.
1: Indiában nő a síkságon, nem a hegyeken.
2: Itt a drvo rastol, a vnice na Indi.
0: The tree itself is very, everything is very bitter.
1: Minden, ami a fából jön, nagyon keserű.
2: Itt szóval drvo, veoma gorko.
0: Fruits are sweet when they arrive.
1: De a gyümölcsök éres.
2: A plodói sú mu slatki, kad su zreli.
0: They are like small wild cherries, fruits.
1: Olyan, mint a kis vad cseresznye.
2: To mali divi teši.
0: But the seeds, it's also very bitter.
1: De a magja nagyon keserű.
0: We get oil from the seeds. It is a green tree, not pink. And we call that neem tree as a neem narayana. Narayan is God Vishnu.
1: Narayan is Guru Vishnu.
2: Narayan is God Vishnu.
0: So it means the neem tree has so many qualities as God Vishnu has.
1: Mert a neem fának annyi minősége van, amennyi az Úr Vishnu-nak.
2: Mi azt mondtál, hogy a számot drogó neem ima onoliko dobrik osobina, koliko ima sám Bog Vishnu.
0: Everything from the neem is, has a medical value.
1: Minden, ami neemről jön, orvosi értékkel bír.
0: And nowadays you will find neem in many, many forms, toothpaste, cream, soap, capsules, and so on. To sit daytime under the neem tree, it's a kind of healing process.
1: A napközben a neem fa alatt ülünk, ez gyógyító folyamatnak számít.
2: Szereti dányú ispod neema, je oblik lečenia.
0: And you know, all who visited Jadan Ashram, we have about 1,000 neem trees.
1: Mindannyian, akik voltatok a Jadan Ashramban, tudjátok, hogy körülbelül 1,000 neem tree.
2: Znate da u Jadan Ashramu imamo oko 1000 stabla.
0: They grow wild.
1: Stabla ne vene.
2: Oni slobodno rastu.
0: And Jadan Ashram is one of the place what you can call pollution free zone or the spot.
1: Jadan Ashram od szennyezetmentes övezetnek lehet nevezni.
2: Jadan Ashram možete smatrati tačkom koji ne zagađenje.
0: And now we have begun to get this organic neem leaves and neem bark. You have here neem powder available. If you have many pimples on your face or on the body, you make the mask from the neem powder. Three days. Every day, 1-2 hours, leave it on the face. You will have most beautiful skin. Natural, what you call, painting, what you call? Makeup. you will get original color of your skin. If there is some wound which is very hard, difficult to heal, you put the neem powder paste on it or the powder of the neem bark, in 3-4 days it will be completely healed.
1: Ha van nehezen gyógyuló sebet, akkor némkort vagy némlevélkort tegyél rá, és a pillanat alatt meggyógyul.
2: A különböző korábban, hogy a nécsét az arasztén, a nézete nagyú pasztor nima, így a nimove kore, és a tri dálán lehet az
1: arasztén.
0: If you feel allergy in the body and itching, you take a neem bath. In your bathtub, put it 5 tablespoon neem powder.
1: Ha viszket a bőröd vagy allergiás vagy, akkor evőkanállal tegyél a fürdővizetbe minkot, és vegyél neem fürdőt.
2: Ha imate alergiu i sradeš po koži, onda u svoju kavu sipate 5 grica neem praha od neema i okupate se tome.
0: And for generally every time when you have a bath, you can put 1-2 tablespoon neem powder in your bath. It will be very, very good.
1: Az általánosan is igaz, hogyha fürdesz, akkor 1-2 evőkanál nimpot lehet a fürdővízbe tenni.
2: God se okupate u kadi, možete staviti 1-2 kašike nima vodu i to će biti
0: grandno. Once a week, put this neem powder in the form of the paste on your head and all hair and leave it 1 hour and then wash it. Your hair will have beautiful color.

0: In the morning session, Dattatreya didn't finish speaking.
1: Délelőtt Dattatreya nem fejezte be a beszédét.
0: So now we will make him continue.
1: Most folytattatjuk vele.

0: Getting less sharp.
1: Szaladnak az évek, egyre idősebb leszek, a memóriám egyre kevésbé éles.
0: Yes, yeah.
1: Látod, amikor mondtad, hogy öreg vagy, akkor mindjárt hoztak egy széket.
0: Vishwa Guruji would say deshen kal.
1: Vishwa Guruji mondta, hogy deshet kal.
0: Yeah, so the moment and the place and it happens.
1: Hely és az idő, és hát így történt.
0: So what I would like to say is I was really blessed for the last 2 years being, you know, just given opportunity from Swamiji to be his, let's say, sevak.
1: Hálás vagyok az utóbbi 2 évért, hogy megkaptam Swamiji-től azt a lehetőséget, hogy a szévájában lehettem.
0: And actually, now I remember actually what I wanted to say from the previous my little speech.
1: Most emlékszem, hogy mit akartam mondani a kis előző beszédemben.
0: I was really impressed by seva from Swami Umapuriji. Okay.
1: Nagyon nagy benyomást tett rám Umapuri szévája.
0: And Agni Deviji.
1: És Agni Deviji.
0: Bhakti.
1: Bhakti.
0: There are actually 3 major persons who are really, I would say, taking the most of responsibility regarding the, you know, just overall taking care of Swamiji, taking care of his needs.
1: Ez a 3 fő személy, akik a legnagyobb szerepet vállalják, hogy Swamijit gondozzák, az ő szükségleteit biztosítsák.
0: And that means 24/7.
1: Ez azt jelenti, hogy 7/24.
0: You know how it is in, you know, I would say it's a really a privilege and very huge happiness to, you know, somehow to help as much as possible.
1: Ez egy privilégium és hatalmas szerencse, hogy valaki ezt csinálhatja.
0: And that means day and night.
1: Éjjel-nappal.
0: And in the night, many times, let's say, the person who is, I would say, the main sevak, has to be, we have to be really, how to say, as Swamiji said, the sleep of a yogi is like a sleep of a dog.
1: És aki a fő szolgálatban van, éjszaka, annak úgy kell aludnia, ahogy Swamiji mondta, hogy a jógi alvása olyan, mint a kutyájé.
0: You have to be always aware of the slight movement of, if you are a dog, I suppose, of anything that's happening around you.
1: Hogyha a kutya vagy, akkor mindig tudatában vagy a legkisebb mozgásnak is körülötted.
0: In our case, of course, I would say anything that comes from our beloved Vishwa Guruji, of course, we have to jump and help and do whatever necessary, not necessarily do anything, but just to be aware and, you know, just be vigilant and somehow not fall into the slumber.
1: És mindig ébernek kell lennünk, és hogyha a Swamiji-nek a legkisebb szükséglete is van, akkor mindjárt ugrani kell.
0: So I would say the moments there, you know, I was now this time 4 months in One Piece plus 1 month in Sri Lanka with Ramadeviji. We were traveling around Sri Lanka, going on the places where Ramayana was happening.
1: Említettem délelőtt, hogy 3 hónapot voltam ott, és utána pedig Sri Lankán, ahol végigjártuk a Ramayana nevezetes helyeit.
0: But this is different story regarding Sri Lanka and Ramayana, the Rama trail. It was beautiful and many places where we can read in Ramayana, you can actually see with your own eyes there on the spot.
1: Az egy másik történet, hogy láthatod a saját szemeddel azokat a helyeket, amelyek a Ramayanában le vannak írva.
0: Now I remember among many places, let's say one place where Sitaji had to prove her purity, that means going through the fire trial.
1: Ott van például az a hely, ahol Sitaji-nak bizonyítani kellett az ő tisztaságát, ami azt jelentette, hogy keresztül kellett mennie a tűzpróbán.
0: You know, because she was in the prison by Ravana, and of course she had to prove that, you know, she's innocent. Ram, of course, knew that she is pure, but because of the public opinion and everything, they had to go to through this drama.
1: Mert hogy Ravana fogságában volt, és bizonyítani kellett az ő ártatlanságát. Ráma természetesen tudatában volt annak, hogy ő ártatlan, de a népnek, a közvéleménynek is be kellett ezt bizonyítani.
0: So let's say that was very interesting to be in the place where Sita was actually going through the fire trial. It's a nice experience to be there on this place. Right now, the Sri Lanka is, for quite some time, the Buddhism is very strong. So basically, on many of those places, there are now Buddhist stupas.
1: Nagyon érdekes azon a helyen lenni, ahol ez történt, ahol Sita keresztül ment a próbán. Most, és már egy jó ideje egyébként, Sri Lanka főképpen buddhista, tehát ezeken a helyeken többnyire buddhista templomok vannak.
0: But nevertheless, about that, these places are still, I would say, mentioned and also respected and properly signed. So it's not that this is wiped out from the history. It's not like this. Of course, there are always maybe some tensions, but it's quite clear where these events were happening, and everything is basically easily to find.
1: Természetesen ez, hogy ott buddhizmus van, az nem azt jelenti, hogy kitörölték az emlékezetből ezeket a helyeket, hanem megfelelően jelölve vannak. Mindazonáltal van egy kis feszültség ott a vallások között, de azért meg lehet ezeket tekinteni.
0: Yeah, so that was just, I would say, more side story. When I came back from Sri Lanka, I went, directly to the Swamiji's lap.
1: És mikor Sri Lankáról visszatértem, azonnal úgy fogalmaznám, hogy Swamiji ölébe kerültem.
0: And really, we started to see much more improvements, let's say, with his walking and even talking and just general responsiveness, is getting improved.
1: És akkor azonnal látható volt az egészségi állapotának az általános javulása, a beszéde, a mozgása.
0: After the sessions with Dr. Dipeshji in Jaipur,
1: Dr. Dipeshji-vel való találkozás, konzultáció után Jaipurban.
0: This, you know, more consistent practices in Jaipur, that means two times per day, one session lasting approximately 1 hour, 1 hour and a half, this definitely made a difference.
1: És ez a rendszeres találkozás, a rendszeres kezelés, délelőtt és délután is, mind a kettő egy-másfél óráig tartott, ez hozzájárult a jelentős javuláshoz.
0: And just let's say the police wala, you know, the policeman, he was once up in the apartment, we were all there with Swamiji, and it was slowly time for Swamiji to go to the bed.
1: És egyszer, amikor ott volt az őr, a Swamiji lakásában mindannyian ott voltunk, és lassan ideje volt nyugovóra térni.
0: And Swamiji slowly went to the bed, he just lied on the bed, and he said to the policeman, rest is the best.
1: És akkor Swamiji lassan lefeküdt az ágyra, és azt mondta a rendőrnek, hogy rest is the best, ami azt jelenti, hogy a nyugalom a legjobb.
0: So you know, these small things, you know, slowly they pile up, and so hopefully we all hope and pray, some kind of a more recovery. It's very hard for me to say anything about this, but of course we all desire and wish that Swamiji gets better physically.
1: Egyre gyűlnek az ilyen jelek, és nagyon nehéz számomra ezekről beszélni, de látom azt, hogy fizikailag egyre jobban lesz.
0: So I would say Every day seems the same, but every day is completely different.

0: While being with him and doing service.
1: Látszólag minden nap egyforma, de mégis minden nap egészen más, ha az ő szolgálatában vagy.
0: So I would say there is so many things to say more. Right now I have a little bit empty head, which most is maybe good.
1: Olyan sok mindenről lehetne még beszélni, de most valahogy üres a fejem, ami persze jó.
0: Because usually my head is always buzzing with millions of things.
1: Mert egyébként ezer dolog zsizseg a fejemben.
0: But I would also like to mention, if I have an opportunity here, on the last Guru Purnima in Jadan.
1: De hogyha lehetőségem van, akkor szeretném még megemlíteni a legutóbbi Guru Purnima Jadanban.
0: When we were waiting for our dear Vishwa Guruji to come,
1: vártunk a kedves Vishwa Gurujira, hogy jöjjön.
0: Sri Parampuja Mahameshwar Swami Avatar Purji Maharaj was there, receiving the bhaktas.
1: Avatar Purji volt ott, ő fogadta a baktákat.
0: And actually I was never really present in the situation I saw and witnessed this day.
1: Én sohasem voltam olyan helyzetben, mint amit akkor megtapasztaltam.
0: His role as a successor, as a guru.
1: Hogy az ő szerepe, mint utód, mint guru.
0: Receiving people, receiving bhaktas, and also initiating people into the holy words of mantras.
1: Hogy elfogadja az embereket, fogadja a baktákat, és beavatást ad a mantrába.
0: And that was beautiful to see. It was really something, stayed in my mind, this energy, focus, dedication.
1: Gyönyörű volt ezt látni, és megmaradt ez az emlékemben, az az odaadás, az a fókusz.
0: From Avatar Puriji, and it was flowing, it was flowing, people were coming, going, there were like hundreds, thousands, I don't know how many people were going.
1: Amit Avatar Puri ott kifejtett, és az emberek csak jöttek, százával, ezrével.
0: Around 7,000-8,000 people came, so 27, this is a huge number, people came.
1: How much?
0: 27,000 visitors, bhaktas came for the Guru Purnima day.
1: 25,000 bhakta látogató jött a Guru Purnimára.
0: So that was just really beautiful sight to see, and to see that parampara is having prana.
1: Gyönyörű volt ezt látni, a paramparának a pránáját.
0: It's having a lot of enthusiasm.
1: A sok lelkesedést.
0: And I would say us who are somehow belonging maybe to, I would already say, a little bit older generation.
1: És mi pedig, legalábbis magamról ez biztosan elmondható, akik már kicsit idősebbek vagyunk.
0: We were trained by, the supreme yogi.
1: Minket a legfelsőbb yogi tanított.
0: Yogiraj Vishwa Guruji.
1: Yogiraj Vishwa Guruji.
0: Who has so many pearls in his pockets.
1: Akinek olyan sok minden van a zsebében, olyan sok gyöngy.
0: And he was distributing, and he's still distributing for many decades.
1: És ezt évtizedeken keresztül osztogatta, és még most is osztja.
0: And now seeing the Maharaji, Avatar Purji, I would say connecting with, just young generations. Today we saw Alakanand, the small boy.
1: És most,
0: he ahogy, got the name actually today.
1: Ahogy látjuk Maharajit, Avatar Purit, ahogy kapcsolódik a fiatalabb generációhoz, mint például ehhez a kisfiúhoz, aki most kapta a nevét.
0: And I would say this is really something beautiful to see, that let's say the parampara is continuing, because in many cases you have great gurus, but there are no chelas.
1: Gyönyörű ezt látni, hogy így folytatódik a parampara, mert sokszor megtörténik, hogy van egy nagy guru, aztán nincsenek tanítványok.
0: And then this parampara somehow dies out. And in our case is already sixth guru.
1: És akkor kihal az a parampara, de a mi esetünkben pedig ő már a hatodik guru. Avatar Puri korrigálta, hogy öt guru és egy szévak.
0: So this is very inspiring, you know, for all of us. Anyway, we have to continue our spiritual path and
1: nagyon
0: development.
1: Nagyon inspiráló ezt látni, hogy folytathassuk a spirituális utunkat.
0: So maybe with this I can slowly finish my impressions.
1: Lassan ezzel befejezném a beszámolómat.
0: And in general, the vape is always, I mean, in all of us, it's in our hearts because we were visiting and are visiting this place for last 30-35 years.
1: És ez a hely, vape, mindannyiunk szívében helyet foglal, hiszen több mint 30 éve rendszeresen látogatunk ide.
0: And you know, Swamiji brought here many you know guests, gurus, yogis, ambassadors.
1: Swamiji sok vendéget, gurut, nagykövetet is elhozott ide.
0: And we were slowly growing through his love and help and patience. He was always his very, how to say, he understands human psyche.
1: Ő lassan növekedtünk az ő szeretetében, növekedett a türelmünk, a hozzáállásunk, és ő nagyon jól ismeri az emberi lelket.
0: So I would just like to say that once Swami Niranjananda ji, he was very how to say interesting guru from Mahanirvani Akara, who I think even invited Vishwa Guruji to Akara, if I'm not wrong.
1: És egyszer pedig Swami Niranjananda, aki egy nagyon érdekes tagja volt a Mahanirvani Akarának, és hogyha jól tudom, akkor ő hívta meg Swamijit is ebbe az Akarába.
0: He was here also in Dvep, and you all remember the famous story about Sonamukidas.
1: És ő is itt volt Vépen, és mindannyian emlékezhettek a híres történetre Sonamukidasról. Hányan nem ismeritek ezt a Sonamuki történetet? Még mindig van néhány, aki nem tudja.
0: So anyway, Niranjanji, he was smiling, cracking up, and he said, "I never heard this story about Sonamukidas." Ha, ha, ha, ha. He was really, he had this belly laugh.
1: És akkor
0: Maharaji, I must say, because my, you know, I'm getting a little bit forgetful. I don't know all the details of this story, but it's a beautiful story. I know it has to do something with diarrhea.
1: És Niranjananji akkor mosolygott, és azután kacagott. Én nem emlékszem pontosan már erre a történetre, de tudom, hogy valami a hasmenéssel kapcsolatos dolog. Te emlékszel rá?
0: But you won't believe, when I was now in with Rama Deviji, we were in Ayurvedic treatment in Jodhpur, we saw the Sonamukhi leaves.
1: És nem hinnétek el.
0: This is very dangerous.
1: Ayurveda kezelésen.
0: You can
1: voltam.
0: Have nicely brown bed sheets in the morning.
1: Akkor láttuk a valóságos Sonamukhi leveleket, ezek igen veszélyesek, mert akkor reggel megtalálod a barna foltokat a lepedőn.
0: But just I would like to finish this. Swami Niranjan Puriji Maharaj, he said, Niranjananda ji Giriji, he was Giriji.
1: Niranjananda Giri volt.
0: He said, Swamiji, he is a mother for you.
1: Swamiji olyan számotokra, mint egy anya, mondotta ő.
0: When he saw the care of Swamiji for us.
1: Mikor látta, hogy Swamiji mennyire gondot visel ránk.
0: Om Sri Vishwadip Narayan Mahavruchi Bhagavani Ki Jai Ho.
2: Hariom. Okay.

0: Slava at the Peace Conference.
1: És Swamiji elmondta ezt a történetet Pozsonyban is a béke konferencián.
0: So because the name is so magical.
1: Mert ez a név annyira varázslatos.
0: So when we were at this center and I was going through all the medicines they had laid out and I found and it was written with the Devanagari and I was like trying to read it and I saw it Sonamukhi, I got so excited.
1: Tehát egyszer, amikor néztem a különböző gyógyszereket, és ott a Devanagarira rá volt írva, hogy Sonamukhi, akkor egészen izgalomba jöttem.
0: I only dared to smell it.
1: Csak megszagolni mertem.
0: I didn't dare to taste.
1: Nem mertem megizlelni.
0: Yeah, so I was also now after more than one year again in India, most which I'm very grateful for.
1: Megint több mint egy év után voltam Indiában, igen, hálás vagyok ezért.
0: It was a long time.
1: Hosszú idő volt.
0: For patience.
1: Türelem.
0: And all this time I was very calm and peaceful and just waiting for the situation to develop in a way that I can go back to India.
1: És nagyon nyugodt voltam ebben az időben, csak vártam, hogy olyan helyzet lehessen, amikor visszamehetek Indiába.
0: And sometimes when I would have like I would really miss Swamiji's presence.
1: Néha, amikor nagyon hiányzik nekem Swamiji jelenléte.
0: I would just focus prayer and meditate and I will have his darshans whether in meditation or he would come in the dream.
1: Koncentrálok, meditálok, és akkor részesülök Swamiji darshanjában, lehet, hogy álomban.
0: And sometimes video call as Avatarpuri.
1: És néha videóhívás Avatarpurival.
0: It's not that easy.
1: Swamijivel van mindig, így könnyű, nem könnyű.
0: Yeah, but sometimes I only had that wish like or thought would come to me like will I be ever able again to have his darshan.
1: És néha arra gondolok, hogy vajon egyáltalán valaha részesülhetek-e még a darshanjában.
0: And with this I just want to tell all of you that don't overthink, don't overcalculate, but take any opportunity, any chance that you find and just find your way to India and go and enjoy and have Guru Darshan.
1: Azt szeretném nektek elmondani, hogy ne gondoljátok túl a dolgot, ne sokat gondolkozzatok, hanem ragadjátok meg azt a lehetőséget, amikor mehettek Indiába és Darshanban részesülhettek.
0: It's as Swami Maharaji Avatarpuriji says, just put your trust in Gurudev and everything will flow.
1: Ahogy Maharaji Avatarpuri mondotta, csak bízzatok, és majd lehetővé válik.
0: And with this maybe just a short story or my story about this trust in Gurudev.
1: És egy rövid történetet a bizalomról Gurudevával.
0: And it's about the visit of our spiritual home of Alakpuriji's cave in the Himalayas.
1: Tehát az a látogatásról szól a spirituális otthonunkba, Alakpuriji barlangjába, a Himalájában.
0: And the first time Swamiji spoke about it, that they will be organized the trip to Alakpuriji's gufa, I felt a very strong calling within me that that's a place where I really have to go and connect with.
1: Mikor Swamiji először említette, hogy lehetőség van oda elmenni, akkor nagyon erős hívást éreztem és kapcsolatot.
0: But you know, the mind is working. We all have work responsibilities and life responsibilities. So I was just saying, okay, not this time. When the time is right, it will happen.
1: És tudjátok, az elme dolgozik. És az embernek vannak különböző kötelességei az életben, a munkahelyen, tehát akkor azt kellett mondanom, hogy nem most, hanem majd valamikor.
0: So I kind of let it rest.
1: És akkor hagytam pihenni a dolgot.
0: But then a month before the actual trip, an email came to say there are three more places free.
1: És akkor az utazás előtt

0: Jött egy e-mail, hogy van még három hely.
1: And I just felt like if you don't react now, then it's either now or never.
0: És akkor úgy éreztem, hogyha most nem használom ki, akkor soha.
1: So I just decided to quickly fill in an application form.
0: És akkor elhatároztam, hogy azonnal kitöltöm a jelentkezési lapot.
1: I applied for the Indian visa.
0: Folyamodtam indiai vízumért.
1: Which I got in less than 24 hours.
0: Kevesebb, mint 24 óra alatt megkaptam.
1: The same day I managed to get a medical checkup.
0: Ugyanaznap elintéztem az orvosi vizsgálatot.
1: And the credit card took care of the rest.
0: És azután a bankkártya intézte el a többit.
1: Yeah, so it was one experience which was definitely worth it.
0: És ez egy olyan tapasztalat, ami biztos, hogy megérte.
1: Because everything that we have, they are like pieces of the puzzles which actually all come together.
0: Mert minden, ami nekünk van, az olyan, mint a puzzle darabkák, amelyek összeállnak.
1: And it's the same with our paramgurus.
0: És ugyanez van a mi paramguruinkkal is.
1: And Alakh Puriji is the founder of our spiritual lineage.
0: És Alakh Puriji a mi spirituális vonalunk megalapítója.
1: So everybody, if you have a chance, please join the trip to Alakh Puriji's Gufa.
0: Tehát akinek csak módja van rá, azok csatlakozzanak ehhez a úthoz, Alakh Puriji gufájához.
1: Go to the Himalayas, experience the beautiful atmosphere, the strength, the purity of the place.
0: Menjetek el a Himalájába, tapasztaljátok meg a csodálatos légkört, annak a helynek az erejét és a tisztaságát.
1: And connect with our spiritual home, with the roots.
0: És kapcsolódjatok a mi spirituális otthonunkkal, a gyökereinkkel.
1: And definitely Avatar Puriji will take care, the program will be spot on like always.
0: És Avatar Puri gondoskodik a programról, teljesen rendben lesz minden.
1: So, thank you very much, Hari Om.
0: Köszönöm, Hari Om.
2: Today's satsang, neither you will understand, neither he will be able to translate.
0: A mai satsangot sem nem fogjátok érteni, és ő pedig nem fogja tudni lefordítani.
2: At least for 10-20 minutes.
0: Legalábbis 10-15 percig.
2: Because I need to give satsang in Kailash behind you.
0: Mert hogy a Kailashi satsang lesz mögöttetek.
2: You see, you can have darshan of Kailash ashram now.
0: Látjátok, a Kailash ashram darshanja.
2: That's how we connect two ashrams and have satsang together.
0: Így kapcsolódunk.
2: To unke bhajan sun lenge hum 10-15 minute.
0: Az ashramokhoz és együtt tartunk satsangot.
2: You can turn their volume on, we can listen to their bhajans for some Indian style bhajans. And this one is connected to the webcast, right? Naranpuri. Can we connect this to the webcast? Yeah. I mean, not directly, we can just put the camera pointed on the
0: screen. A webcastba, és halljuk a bajzsamokat, amit kett énekelnek indiai stílusban.
2: And just turn up the volume, please. Ganeshwarji will give lecture from there in English, which no one will understand there.
0: Ganeshwarji ott angolul fog előadást tartani, amit viszont ott nem fognak érteni.
2: And we will be on the screen there, and we will talk in Hindi, and no one of you will understand.
0: És mi pedig azt nem értjük majd, amikor hindiul beszélnek.
2: You know, in the schools we have this cross culture, or what do you call it, when the kids from one country go to another one and vice versa. Huh?
0: Hogy hívják azt, amikor az egyik országból a másikba mennek a gyerekek?
2: Wrong language.
0: Cultural exchange.
2: The cultural exchange.
0: Kulturális csere.
2: So that's what we are going to do.
0: Ezt csináljuk most.
2: Ganeshwarji ko baat karo. Can we turn on the volume?
0: Adjatok rá hangot.
2: Oh, okay. For that. Okay. So till then, Sita would love to share something and talk.
0: Addig, amíg ezt bekapcsolják, addig Sita szeretne valamit mondani.
2: Drága Maja. I don't know, whatever, come.
0: Hogy mit, bármit. Csak gyere.
2: She didn't expect that one.
0: Nem számított erre.
3: Naham karata, prabodib karata. Kévala. I'll be very short.
0: Nagyon rövid leszek.
3: Maybe I can inspire some of the dear guru brothers and sisters.
0: De lehet, hogy ez inspiráló lesz némely guru testvérünknek.
3: Yes, as we are, as you already saw, as we are working as karma yogis in the main kitchen.
0: Látjátok, ahogy karma yogiként dolgozunk a konyhában.
3: I have to bring it here with Sadhvi Savitri, and she is really, really great. Indeed, great work.
0: Sadhvi Savitrival nagyon nagyszerű munkát végez.
3: And we got this inner calling, basically, that we would like to join the next Kumbh Mela.
0: A belső hívást kaptunk, hogy csatlakozzunk a következő Kumbh Mélához.
3: Which I think will be the first Kumbh Mela of Mahamandalas Avatarpuriji.
0: És azt hiszem, hogy ez az első Kumbh Mela lesz Avatarpurijival.
3: So I would like to give inspiration for all of us to join this next Kumbh Mela, because I think it really is going to be great.
0: Szeretnék némi inspirációt adni ehhez a Kumbh Mélához, mert azt hiszem, hogy nagyszerű lesz.
3: I already survived 3 Kumbh Melas.
0: Én már 3 Kumbh Melát túléltem.
3: With thousands and thousands of people.
0: Sok-sok ezer ember.
3: And it was one of the great experience in my life.
0: Ez az egyik legnagyobb élmény volt az életemben.
3: And other great experience was also with Swamiji when we went to Himalaya.
0: És a másik nagy élmény, mikor Swamijivel mentünk a Himalájába.
3: And I'm always grateful for these moments.
0: Hálás vagyok ezekért a pillanatokért.
3: Because those moments are, we have to grab that moments because life is very short.
0: Meg kell ragadjuk ezeket a pillanatokat, hiszen igen rövid az élet.
3: So I hope I can inspire some of the guru brothers and sisters.
0: Remélem inspirációt tudok nyújtani némely guru testvéremnek.
3: See you next Kumbh Mela.
0: Találkozunk a következő Kumbh Melán.
2: Enjoy a little bit of Indian style bhajan singing.
0: Élvezzétek kicsit az indiai stílusú bhajan éneklést.
2: Or not.
0: Vagy mégse.
2: The sound disappeared from their end or our end?
0: Az ő végükön vagy a miénken tűnt el a...
2: But Kailash also is a beautiful, beautiful ashram. For those of you who haven't visited yet, how many of you didn't visit Kailash ashram yet?
0: Kailash is egy nagyon szép ashram. Ki nem volt még ott?
2: Huh? How many years are you with Swamiji?
0: Te hány éve vagy Swamiji-vel?
2: And 40. Still didn't manage Kailash.
0: És még nem voltál Kailashban, nem jutottál el.
2: So when are you coming next?
0: Let's go. Mikor jössz legközelebb Indiába, menjünk akkor oda.
2: So yeah, Kailash is a very powerful place.
0: Kailash egy igen erőteljes hely.
2: You can still feel the energy of Sridev Puruji Maharaj.
0: Ott még mindig érezni lehet Sridev Puruji Maharaj erejét.
2: Oh, wow. These are same like in life, same in meditation, we get distractions, these are distractions. They come and they go.
0: Ez ugyanaz, mint a meditációban, jön és megy.
2: They're on a chai break. As soon as we started putting them on here, they all went for chai break. It's 12 o'clock there.
0: Mikor mi ezt itt elkezdtük, ők elmentek éppen teja szünetre. Most ott éjfél van.
4: Surya,
2: So even his ganas, even the animals who were protecting, who were near him, even they still come in this ashram. Not the same ones, obviously, but the energy of they were just still there.

संत पर बोलिया कि गुरु सा आपने होता इन जगत में।

0: Én majd a tiédről gyújtom.
1: Na, bohati piára bhajan hai. Ye kabirdas ji ka hai. Shubh bhajan hai, lekin aaj guru ki sharan mein hum ye ga rahe hain.

0: कमला सुखी निवासी नमो बार बार।
1: बिल्कुल ताल के साथ गाऊंगा।

Shri Alaka Purishamata Mahadeva Ki Jai.